zvamunenge matenda zvimwe zvinotoda kunyengetera nekudikera.